0: Leszek tudod csalta, de a nyárka nyárta fotó csíne. Hedzik megy a stápulnás. Szó rej lenny, lehjele, mert vohorn a rév legyen. Darncan érdön a gél.
1: Chilean assassin a year in the Rio. Clayton, yeah, the traffic accident, yeah.